bausi ala ngani jege disi dando jedege karibale adode arde murugo andum el bane singade karmonde tone do chris de kedre de kete kete karde dune dogu audu roide